0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Történelmi nap felsőrött, ma hivatalosan is megnyitotta kapuit a Népcsoportok Háza. Magyarok, horvátok és romák egy fedél alatt. Egy több mint 20 millió eurós beruházás, amelynek ötlete még évekkel ezelőtt született. Megmutatjuk, mit jelenthet ez a burgenlandi népcsoportok számára. Egy másik burgenlandi helyszínre is elkalauzoljuk Önöket. Doborjánban Liszt Ferenc nyomába eredünk. Az ORF különleges műsorában a zeneszerző szülőhelyének múltja és jelene találkozik. Maga Liszt is visszatér a szülőfalujába. És maradunk a tartománynál, januártól változhatnak a kempingezés szabályai. A cél egyszerűbb feltételek és több turista. Tartsanak velünk, következnek a részletek. 5 évvel az első konkrét kezdeményezés után ma hivatalosan is megnyílt Óbervártban felsőrött a Népcsoportok Háza, amint egy 20 millió eurós beruházásnak köszönhetően a burgenlandi magyar, horvát és roma szervezetek mostantól egy fedél alatt működhetnek. A szeptember 26-i átadás ráadásul jelképes napra, a nyelvek európai napjára esett. Hans Péter Doszkocil, Burgenland tartományfőnöke a megnyitón évszázados projektnek nevezte az új központot, amely szerinte a burgenlandi együttélés és kulturális sokszínűség egyik fontos mérföldköve. De honnan indult az ötlet, és hogyan lett az elképzelésből néhány év alatt valóság? Erről Zsótér Iris, a Burgenlandi Magyar Kultúraegyesület korábbi elnöke, a Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Reál Gimnázium igazgatója mesélt.
2: Igaz, hogy Doszkocil tartományfőn ma a beszédében mondta, hogy tényleg ez 5 éve volt, hogy nála ültünk az irodában, én Marikát Novávát meg én, fölhoztuk nála az ötletet, hogy hiányzik egy olyan hely nálunk itt a környéken, ahol a népcsoport szervezetek közösen is tudnának dolgozni, együttműködni, egy szép rendezvényhely, hogy létrehozni egy ilyen házat, az volt az ötletünk. Több éve már előbb is voltak beszélgetések itt a várossal is, tehát a polgármesterrel, hogy

0: esetleg egy régi panonházat fölújítani, akkor Magyarországról jöttek kezdeményezések, hogy esetleg egy magyar kultúrházat itt létrehozni, de ez úgy nem tudott megvalósulni, és akkor 2021-ben, mikor ott ültünk nála, és ő meg azt mondta, megcsináljuk, és megtartotta a szavát, tényleg most 5 évvel később itt állunk, és szerintem egy nagyon fantasztikus hely ez itt, egy központ mindannyiunknak. Nagyon jó, mert így a nyilvánosságra kerülünk. Mi mindannyiunk, akik tevékenykedünk az egyes egyesületeknél, nekünk szívügyünk az, hogy legyen az most Magyar Kultúra Egyesület, más magyar szervezet, vagy egy horvát, vagy egy roma szervezet, hogy tartsuk meg, őrizzük meg a különböző kultúrákat itt a hazánkban, mert ez mind a miénk. Én ugyanúgy szeretem hallgatni a roma dalokat, bár nem értek mindent belőle, valamennyit most már sikerült egy kicsit megtanulni, de ugyanúgy megérintik a szívemet, mint most a magyar, meg a horvát dalok is, meg persze a német nyelv, meg a német kultúránk is a közös émi, itt mindenki, és örülök, hogy ilyen szép számban ellátogattak ide ma, és szerepelnek különböző csapatok, és élni tudjuk ezt a sokszínűséget, ezt a gazdag részt itt Burgenlandban, ami nekünk megvan.
1: Ugye van itt elől egy ilyen kis box, ahova be lehet dobni a jó kívánságokat, a háznak szólót. Mit kívánsz ennek a háznak? Mi legyen ebből? Mi legyen itt 10 év múlva mondjuk?
0: Azt kívánom, hogy itt tényleg ez egy ilyen hely legyen, ahová mindenki be tud jönni, ahol jól érezzük magunkat, megértjük egymást, közösen ünnepelünk, sok rendezvény legyen itt, és remélem, hogy majd sok évtized múlva is, majd a fiatal generáció is tovább viszi ezt az ihletet, amit ma itt tudtunk érezni, meg amit sikerült közösen megélni ma. Szerintem nagyon fontos, hogy a fiatalok is látják, hogy ez természetes, meg fontos, meg nem kell elrejteni, hogy tudunk még egy nyelvet, hogy beszélünk magyarul, beszélünk horvátul, vagy beszélünk roma nyelven. Minden egyik nyelv egy nagy kincs, és ha ők talán most így nőnek föl, hogy látják, hogy ez természetes, meg fontos is, remélem, hogy sok család úgy fog dönteni, hogy tényleg fontos, hogy a gyereket tanul is népcsoport nyelven, nem csak németet, vagy angolt, vagy valami divatos nyelvet, hanem a mi hazánknak a nyelveit, a különböző kultúrát ápoljuk tovább, vigyük tovább, és remélem az iskolába is majd jönnek gyerekek azért, mert látják, hogy fontos, meg akarok tanulni jól magyarul, vagy horvátul, és egészen érettségig, mert ez egy különálló lehetőség, amit mi kínálunk itt Burgenlandban, ez sehol nincs még.
2: Frauer Ludwig, a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület elnöke szerint egy régi kívánság vált valóra.
3: Ein lang gehegter Wunsch ist heute in Erfüllung gegangen. Wir haben den Probebetrieb schon seit Ende Juni im Laufen gehabt. Und der Tag, der heutige Tag, der 26. September, wird in die Annalen der Stadtgemeinde Oberwart ohnehin eingehen, weil wir gemeinsam mit Roma, den Kroaten und den anderen Vereinen hier einziehen haben dürfen. Nadjon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk, és a mai napon ünnepülhetünk. Köszönöm.
2: A Népcsoportok Háza a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája számára is új lehetőségeket jelent, Somogyi Attila elnök.
4: Hát tulajdonképpen itten Felsőrben már nagyon sokáig tevékenykedünk mi is, mint népfőiskola. Nekünk saját irodánk ebből a szempontból nem is volt, és most végre a saját helységre is be tudunk költözni irodailag is, meg vannak a megfelelő rendezvény, termek is hozzá, és ezt a házat 3 népcsoporttal egy tető alatt nyugodtan lehet egy évszázad projektnek nevezni, mivel itten Burgenlandban a sokszínűség, a több nyelvűség még él, és ez a ház reményt ad, hogy az így is marad.
1: Talán így ugye nagyon sokszor volt téma, németül jobban hangzik ez a Sichtbarkeit. Mi tudjuk, hogy vagyunk, de sokan nem is tudják, hogy ilyen van Burgenlandban. Itt talán erre több esély lesz a közös programok által is.
4: Ez egy nagyon fontos projekt, hogy itten láthatóvá tegyük a népcsoportokat, megvan a megfelelő infrastruktúra hozzá, most már csak rajtunk múlik, hogy ennek a háznak életet is adjunk.

0: Hol látod mondjuk egy olyan 5-10 év múlva ezt a házat?
1: Ezt a házat 10 év múlva legalább remélem, hogy úgy lesz, hogy itt nagyon sok fiatal horvát, magyar, roma fog

0: Igen, ezt volt alkalmam ismét együtt megélni, hogy a magyar népzene felcsendült a színpadon, és ez egy nagyon szép összhang volt a többi népcsoport népzenéjével is, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem.
1: A ház kapui tehát megnyíltak, a közös munka és a közös történet pedig most kezdődik igazán.
2: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Liszt Ferenc hazatért Doborjánba. 20 évvel ezelőtt, 2006-ban nyílt meg a zeneszerző szülőháza mellett a Modern Liszt Centrum Reiding, amely mára egész éves kulturális programokkal, koncertekkel és a Liszt Fesztivállal várja a közönséget. Az alig több mint 900 lakosú település, így nem csak Liszt Ferenc szülőhelye, hanem a nemzetközi zenei élet egyik fontos találkozópontja is lett. Az ORF Erlebnis Österreich című műsorának legújabb adása most ezt a 20 éves történetet mutatja be. A múlt és a jelen különleges találkozásaként maga Liszt Ferenc is visszatér Doborjánba. A zeneszerzőt Michael Dangl színész alakítja. Az adás azt mutatja meg, hogyan vált egy kis burgenlandi faluból Liszt Ferenc nemzetközi kulturális örökségének fontos helyszíne. Az Erlebnis Österreich von der Vision zur Wirklichkeit című műsor holnap, szeptember 27-én, vasárnap 16 óra 30 perckor látható az ORF 2 műsorán. Könnyebb lesz kempingezni Burgenlandban. Január 1-től új szabályok lépnek életbe, amelyek a tartományi kormány szerint egyszerűbbé és vonzóbbá tehetik a kempingezést, és ezzel új lendületet adhatnak a turizmusnak is. Mit változtat az új törvény, és kik járhatnak jól vele? Bányi Kriszta összeállítása következik.
3: Nyáron Burgenlandban mára már minden ötödik szállás éjszaka kempingezéshez kapcsolódik. Az új törvény nagyobb rugalmasságot és kevesebb bürokráciát hoz majd az új kempingezési formák számára. Ide tartozik például a glamping, azaz a fényűző kempingezés luxus felszereltségű sátrakban vagy kis kunyhókban, illetve a mobil házakban való nyaralás. A kempinghelyek területének akár 35%-án a jövőben mobilházakat is kínálhatnak a vendégek számára. Titi Tunkel, a Burgenland Turizmus vezetője, nagy reményeket fűz a mikrokempinghez is, amelyet a törvény szintén lehetővé tesz. Ez mezőgazdasági üzemek, például borászatok területén kialakított kis területeket jelent legfeljebb 5 kempinghellyel, illetve maximum 10 fő számára, akik legfeljebb egy hétig maradhatnak. Tunkel szerint éppen a mikrokemping jelent nagy lehetőségeket Burgenland számára, mivel a tartomány erősségei, mint a bor és a gasztronómia, a természet, a kerékpározás és a túrázás ideálisan ötvözhetők a kempingezéssel. Jelenleg az új kempingezési törvény szakértői véleményezés alatt áll, és január 1-én lép hatályba.
2: Időjárás.
1: Ma estére szépen elcsendesedik az idő, sok napsütéssel búcsúzik a nap, éjszakára pedig kiderül az ég, a telihold is ragyogni fog, miközben alig lesz szél, hajnalra azonban alaposan lehűl a levegő, mindössze 4 és 10 fok közé. Holnap, vasárnap aztán ismét a napsütésé lesz a főszerep, reggel még kifejezetten friss lesz a levegő, de napközben gyorsan melegszik az idő, délutánra 19 és 23 fok közötti maximumokra számíthatunk. Északon és a középső területeken ugyanakkor megélénkülhet a déli, délkeleti szél. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!